Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 10-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindelyes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik, a legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszky Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Peré, a világszerte ismert spanyol cigány énekes és gitáros, akit sokan a katalán cigány rumba egyik megteremtőjeként tartanak számon. Peré, polgári nevén Pedro Puvil Calaf, 1935-ben született a katalán Mataró városában, cigány családban. Zenei pályája egy olyan közegből indult, ahol a flamenco hagyománya és a városi zenei hatások egymás mellett voltak jelen. Ebből a találkozásból született meg az az új irányzat, amely később világszerte ismerté vált. Az 1950-es évektől kezdve a katalán cigány zenészek egy sajátos stílust alakítottak ki, a flamenco elemeit latin-amerikai és afro-kubai ritmusokkal ötvözték. Ez a zenei világ lett a katalán cigány rumba, amely könnyedebb, táncosabb és közvetlenebb hangvételű, mint a hagyományos flamenco. Peré ennek a stílusnak az egyik legfontosabb alakjává vált. Játékában a ritmus központi szerepet kapott, gitárjátékát sajátos, ütőhangszeres elemekkel gazdagította, ami lendületes, azonnal felismerhető hangzást eredményezett. Előadásai energikusak és közönségközeliek voltak, ami hozzájárult ahhoz, hogy a katalán rumba gyorsan népszerűvé váljon. A 70-es évekre Peré már nemzetközi hírnévre tett szert, és ekkor kezdték a rumba királyaként emlegetni. A katalán cigány rumba kezdetben megosztotta a közönséget, a hagyományos flamenco művelői sokáig idegenkedve fogadták ezt az új városi hangzást. Idővel azonban bebizonyosodott, hogy a stílus életképes és fejlődőképes. Rugalmassága lehetővé tette, hogy különböző zenei hatásokat fogadjon be, miközben megőrizte cigány zenei gyökereit. Peré pályája során végig ennek a műfajnak az egyik legfontosabb képviselője maradt. Zenéje egyszerre volt szórakoztató és hagyományokra épülő, ami széles közönséget szólított meg. Munkássága jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a katalán cigányzene nemzetközi szinten is ismerté váljon. 2014-ben Barcelonában hunyt el, de zenei öröksége tovább él. A katalán cigány rumba ma már a világ számos pontján ismert és kedvelt műfaj, amelynek kialakulásában Peré meghatározó szerepet játszott. Peré művészete azt mutatja, hogy a cigányzene képes folyamatosan megújulni és új formákban megszólítani a közönséget, miközben megőrzi alapvető karakterét.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Peré felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. A mai nap május 10-én ünnepeljük Magyarországon már több mint 100 éve a Madarak és Fák napját. Nyilván nem véletlen az időpontválasztás, ezekben a napokban jól megfigyelhetők a hazánkban élő madarak, így több nemzeti park is szervez túrákat, ahol a látogatóknak szakértők segítenek felfedezni a különleges növényeket és állatokat. Használják ki a szép időt, és azután pihenésképpen hallgassák műsorunkat, amelynek ajánlom is témáit a következő órára. Elismerték a munkáját. Nedelicki Teréz népművelő kapta az országos szlovák önkormányzat legmagasabb kitüntetését. A magyarországi szerb egyházi művészet kincsei. Jaksik Iván enteriőr fotói a Grábóczi ortodox monostorról. Megismertetni a fiatalokkal az elődök hagyományait. Ez a nagymarosi német nemzetiségi tájház legfontosabb célja. Második alkalommal szerepelt horvát darab a MITEM programjában. Itt debütált a Kanári paprikás című előadás. Nem a táv a lényeg, hanem hogy jól érezzük magunkat. Ezt vallja a kétegyházi árgyalán Krisztián, aki az Ultra Tiszató futóversenyre készül. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Bencsik János.
1: Április 29-én a Komáromi Napok programsorozat keretében rendezték meg a 7. Aranycsapat kupát, amelyre meghívták Szakulisz Nikoszt, Puskás Ferenc egykori aténi tolmácsát és barátját. A dél-komáromi sportcsarnokban a hivatalos megnyitón Szakulisz Nikoszt köszöntötte a fiatal labdarúgókat és a győztesnek. Panathinaikos meszt, illetve sapkát ajánlott fel, valamint egy példányt a Mágikus Magyarok című könyvből. A vendégek végül megkoszorúzták a pályáját Komáromban kezdő aranycsapatjátékos Cibor Zoltán szobrát.
0: Sziasztok színek, sziasztok formák címmel nyílt kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban tegnap. A tárlat a kortárs lengyel illusztráció egyik legizgalmasabb műhelyének, a 2012-ben Varsóban alakult Acapulco stúdiónak a munkáit mutatja be, amelyek a plakát művészet hagyományaira építenek, mégis frissek és modernek. Letisztult geometrikus formavilágukat élénk színek teszik vibrálóvá. A kiállítás május végéig látható.
1: Megjelent a Veszprémen Buam Bakonyerher című albuma. A veszprémi fiatalokból álló együttes 2024-ben alakult, és magyarországi német népdalokat, valamint katonadalokat ad elő. Az album az Ungarndeutsche Musik online projekt keretében a Német Szövetségi Belügyminisztérium támogatásával készült, és már több zenei streaming felületen is elérhető.
0: Európa napja alkalmából Románia szegedi főkonzulátusa május 15-én pénteken este 7-től a Szegedi Domba várja a zene, a kulturális párbeszéd és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. Az est központi programja a Bukaresti Nemzeti Opera művészeinek Enescu 70-145 című koncertje, amely a román zeneszerző George Enescu örökségének állít emléket.
1: Május 15-én pénteken rendezi meg a Békés Csabai Román Nemzetiségi Önkormányzat a Grósz György Országos Román Mesemondó Versenyt. A helyszín a Békés Csabai Meseház lesz, és mint minden évben ezúttal is a kétnyelvű iskolák és a román nyelvet tantárgyként oktató általános iskolák diákjai mérettetik meg magukat, mondta Juhász Tivadar, a Csabai Román Önkormányzat elnöke.
2: Én azt gondolom, hogy mai napig egy nagyon népszerű vetélkedő a általános iskolások számára. Meg vagyok győződve, hogy a mesevilág a kultúrát közvetít. Meg vagyok győződve, hogy a románságunk megőrzésében is jelentős szerepet játszik a mese, így aztán mi nagy szeretettel és természetesen felkészülve várjuk a gyerekeket. Hát olyan 80-90 száz gyereket is várunk.
0: Tisztelgés a Görög dal előtt címmel különleges zenei estre várják a görög dallamok kedvelőit május 15-én 17 órakor a Fejér megyei Belojannisi Művelődési Házban. Fellép a hazai Kariatidák kórus, valamint Görögországból az Amphion kórus, a Hajdari Zenei Műhely és a Kími Művelődési és Kulturális Egyesület több szólamú kórusa. A rendezvényre a belépés ingyenes.
1: Az országos horvát önkormányzat közös zarándoklatot szervez a magyarországi horvát közösség 18 és 35 év közötti fiataljai számára Medjugorjéba május 28-a és 31-e között. Az utazás lehetőséget nyújt a közös imádságra és a közösségépítésre a világhírű búcsújáróhelyen. A zarándoklat Pécsről indul és ugyanide érkezik vissza. Jelentkezni május 15-éig lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen. További kérdésekről Tomola Ágnes ad felvilágosítást a 0630 699 48 02-es telefonszámon hétköznap 16 óra után.
0: A budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központban jövő szombaton, május 16-án délután 1 órakor kezdődik a 12. osztályos tanulók ballagási ünnepsége. Idén 3 osztály, összesen 92 végzős diákja ballag el az Alma Materből.

0: szlovák festő kiállítását, ahol Nagybánhegyesi alkotótáborban készült alkotásokat fogunk kiállítani. 9 óra 30-kor koszorozzuk meg Juraj Mégas emléktábláját, és 13 órakor találkozunk a Pilishegy tetején, a Szent Boldog Özséb kilátónál, ahol felkötjük a barátság szalagokat. A hegyen hagyomány szerint a Szlovákiából érkezett testvérközségünk lakói Linkiből csapolcsőrrel várják a turistákat. Szlovák nagykövet idén is felajánlott pörköltet, ahol vendégül látjuk a túra részvevőit. Lesz a zene és sok-sok barátság.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, áprilisban a magyarországi szlovák önkormányzatok napja alkalmából ítélték oda a nemzetiségünkért díjat Nedelicki Teréznek. A Nógrád-Heves vármegyei szlovákok regionális kulturális központja és egyesülete vezetőjének. Ő irányítja a magyarországi szlovákok kulturális intézete regionális központját is, ami a Dezsőfi kúriában található a Nógrád vármegyei Vanyarcon. A kitüntetettel Rubonyava Iveta beszélgetett.
1: Én tulajdonképpen egészen az általános iskolás koromig csak szlovák szót hallottam. Abból a megfontolásból, hogy édesanyám azt mondta, hogy ők annyira nem tudnak pontosan magyarul, ők szlovákul fognak velem beszélni, és majd, hogyha megyek az iskolába, akkor ott megtanulok magyarul is. Ez a kettőség, ez végigkísérte az életemet. És nekem, a nemzetiséggel, mert tudjuk jól, hogy voltak azért generációk, akiknek nehezen ment, meg meg kellett tanulniuk magyarul, nekem mindez viszonylag könnyen ment. Tehát a magyar nyelv megtanulása, és közben a szlovák nyelv, ahogy otthon beszéltek, annak a megtartása. Nekem ez olyan természetes volt mind a kettő egyébként, hogy ez nem okozott nehézséget. És én azt éreztem, hogy azzal, hogy én Magyarországon szlovák nemzetiségű vagyok, én nekem ez mindig pluszt jelentett. Tehát nem éltem át ezzel kapcsolatban negatív megjegyzéseket. Engem a főiskolára is mindig nagyon vártak, mert valami plusz voltam a személyiségemmel, és ezzel a szlováksággal, tótsággal, mondhatjuk egy picit így is, a sok magyar között. Tehát én valahogy olyan pozitíven éltem meg. És mindig verset mondtam szlovákul, magyarul, tehát ezeken a nemzetiségi rendezvényeken, például Vanyarcon, vagy hogyha voltak valamilyen nemzetiségi találkozók. Úgyhogy nekem ez az életemet végigkísérte, és olyan természetes volt, és a mai napig így vagyok, ez vagyok, és én ezt sírom, míg ezt így fogom vinni magammal. Balassagyarmaton kezdtem a népművelést, és utána folytattam a népművelő könyvtárosként Vanyarcon az életemet, pont abban a kúriában, ahol most a regionális központ van. Én abban tanultam általános iskolásként, utána könyvtáros, népművelő könyvtáros voltam, és most, hogy a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének

ugye egyik regionális központja Vanyarcon van, és annak a székhelye a Dezsőfi Kúria, tehát most ott dolgozom. Ebből a szlovák regionális központból elköltözött a könyvtár, egy új helyre, régi új helyére, a művelődési központ tetőterébe, és maradt az épület. A helyi települési önkormányzat felhívt az országos szlovák önkormányzatot, illetve megkérdezte az önkormányzatot, hogy mi lenne, hogy hiszen úgyis itt van a régió központ, hogy ez az épület hasznosuljon, tehát ugye a kecske is káposzta alapon, hogy kicsit könnyebb legyen a fenntartása, ugyanakkor szakmai szempontból pedig akkor legyen hivatalosan is szlovák regionális központ ez az épület. Így esett akkor hivatalosan is az épületre a választás, én pedig folytköv dolgoztam, csináltam, és akkor most vannak a felújítások, mert hát ugye az azért műemléképület, figyelni is kell erre, és egy több száz éves épület, bizony itt azért az elektromossággal, a fűtéssel azért gondok vannak, tehát ezt rendbe kell tenni, és ehhez kaptunk most támogatást, úgyhogy ez megy ezerrel, tehát munka van. A felújítás első üteme az elektromos hálózat teljes körű felújítása volt. Most jön a második ütem, mert bármennyire fűtünk, bármilyen modern eszközeink vannak, ha kimegy az ablakon és a padláson a hideg egy ilyen magas belterű épületnél, akkor az nem jó. A külső nyílászárókkal semmi gond nincs, csak annyi, hogy műemléképület, és nem lehet csak úgy nekiesni, tehát ez azért többkörös dolog lesz, ennek lesz a második üteme. Úgyhogy részben már befejeztünk egy felújítást, most következik a második. És hogyha teljesen készen leszünk, akkor mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, hogy nézze meg a Nógrádhevesi szlovákok regionális központját, a Dezsőfi Kúriát, hogy mi van ott, milyen látnivalók vannak, hogyan élünk, mit csinálunk benne. A Dezsőfi Kúria Vanyarcon van, Nógrád megyében, és Vanyarchoz még kapcsolódik a Haluska Fesztivál is, úgyhogy várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket, látogatókat.

0: A Magyar-Szerb Kulturális Évad alkalmából az ELTE Bölcsészettudományi Kar kari tanácstermében mutatták be a közelmúltban Golub Xenia, a Grábóczi Ortodox Monostor Szerb Művészeti Örökség Magyarországon a 18. században című kötetét. A könyvbemutató kísérő programjaként a publikum a helyszínen tekinthette meg Jaksics Iván fotóművész a Grábóczi Monostorról készült egyes felvételeit egy kiállítás keretében. Jaksics Ivánt és a tárlatot megnyitó Vukovics Kosztát, a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeum igazgatóját, Mándik Predrág szólaltatta meg.
1: Sokból kevés képet mindig nehezebb kiválasztani, mint sok képet elkészíteni. Ebben a feleségem nagy segítségemre volt, úgyhogy ezt ketten együtt oldottuk meg ezt a válogatást. Igen, több száz kép készült, amikor a kötethez készítettük az illusztrációkat, és hát ennek a több száz kép anyagából egy válogatást látható most itt.
2: Már gyerekkorában megszerette a fényképészetet, kitől kapta az ihletet, és mennyire könnyű a szerb ortodoxiát a nézők elé tárni.
1: Édesapám Jaksics László fotoművésztől tanultam mindent, amit eddig tudok. Tőle tanultam a fotózás iránti szeretetet is, úgyhogy ő indított el ezzel a pályán, hogy lehet, hogy nélküle nem is kezdtem volna hozzá. Nagypapám szerb ortodox pap volt, úgyhogy így a családból megkaptam az útravalót gyakorlatilag ehhez a projekthez, úgyhogy nekem ez egyáltalán nem volt idegen, sőt, nagyon közel állt hozzám, és nagy örömmel dolgoztam ezen a témán, mert hogy családilag is már kisgyerekkorom óta, tehát már a 70-es, 80-as évektől a monostori búcsún minden évben részt vettünk, úgyhogy nem volt idegen számomra a helyszín sem, és hát az ott élők sem, a napátúr, aztán a később a következő, és a nővérekkel mindig nagyon jó volt találkozni, amikor meglátogattuk a monostort.
2: A magyarországi szerb ortodox hívők részére a Grábóczi Monostor, a pravoszláv szellemiség központja is talán éppen azért is mindig felvetődik a kérdés, hogy egy fénykép és hogyan közelít ez a témához, hiszen annyi minden történik a Grábóczi Monostorban, akár a búcsút nézem, akár a nővérek életét, akár a szerb szerzetesi életet bemutatni. Feltételezem, hogy azért önben mindig van egy ihlet, hogy hogyan közelítsen a témához, és azt tulajdonképpen utána hogyan tálalja az érdeklődők elé.
1: Itt három különböző zsánert lehet felfedezni a könyvben is, mert hát alapvetően ezek enteri fotók, gyakorlatilag műtegy reprodukciók is egyben. Ezeknek elég szigorú szabályoknak kell megfelelni, ettől nem nagyon lehet eltérni, ezek így készülnek. A kolostori életről, életet bemutató képek közül pedig vannak olyan, amit a helyi szerb újságnak, a magyarországi szerb újságnak készítettem, például a búcsuk alkalmával, ezek inkább ilyen újságírói szemszögből készített képek, és vannak, amikor csak magamnak fotóztam a szerzesettesi életet, amikor éppen ott voltunk, és hát ebből vannak olyan ellesett pillanatok, ami talán egy kicsit más, mint a többi.
2: Viszont továbbra is tart az ihlet, és fáradhatatlanul igyekszik megörökíteni a fényképezőgépével a magyarországi szerb templomokat, de természetesen mindig vannak más témák is. Milyen új kihívások elé néz? Lesznek-e újabb projektek?
1: Projektek vannak és voltak is, hát sokat dolgoztunk együtt a Szentendrei Szerb Egyházi Múzeummal, Vukovics Kosztával, az Egyházmegyével és a Szerb Intézettel együtt. Ennek keretében feldolgoztunk, mármint hogy dokumentáltuk a szerb templomi enteriőröket Baranyában, remélem lesz alkalom, hogy más régiókban is ezt a tevékenységet folytassuk a múzeumnak. Már nagyon régóta szint mondhatom, hogy ha legalább 30 éve dolgozom külső munkatársként, és ebben a témában a magyarországi szervegyházi művészetről van szó, akkor van még mit bepotolni, úgyhogy remélem lesz még alkalom és kihívás, hogy ezeket bepotoljam.
2: Vukovics Kosta, a művészettörténész, a Budai Szerb Egyházmegye Múzeumának gyűjtemény vezetője, igazgatója. Hát egy nagyon szép kiállításnak vagyunk részesei, tanúi. Mi jellemzi Jaksics Iván fotóművész képeit, fényképeit?
3: Egyrészt Jaksics Iván nagyon régóta foglalkozik műtárgyfotózással és műemlékek fotózásával. Pontosan tudja, hogy egy művészettörténeti kutatás céljából milyen fotókat kell készítenie, mondjuk egy falképnek az összkinézetét, illetve akár egy részletét, hogy milyen módon kell ezt a felvételt csinálni. Azonban itt a Grábóczi kolostort illusztráló fénykép felvételei sorában úgynevezett ambientális fotók is láthatók, bizonyos részletek a kolostorról, illetve a liturgiának az egyes elemeit is fölvette, és ezeken a fotókon keresztül látjuk, hogy itt egy élő kolostor templomról, kolostorról van szó.
2: Vándor kiállításról beszélhetünk, feltételezem, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a tárlat iránt, hol fogja a publikum látni legközelebb?
3: Igen, a Magyar Szerb Kulturális Évad keretén belül ez az indítója ennek a vándorkiállításnak, egy ilyen méltó helyen, ugye az ELTE Bölcsészettudomány karáról indul ez a vándorkiállítás. Egyelőre az időpontokról és a helyszínekről még nem merek nyilatkozni, tudnélik már több helyszínről is beszéltünk, de szerintem hamarosan, ahogy zárul ez a kiállítás, már látni fogjuk azt, hogy melyik lesz a következő helyszín.

0: Nagymaroson az elmúlt hétvégén sváb majálist rendeztek a Német Nemzetiségi Tájházban, a Wildenrosen Német Nemzetiségi Tánccsoport szervezésében. A muzsikáról a Szomori Fiúk nevű zenekar gondoskodott. Ivor Andrásné, a nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a helyi német nemzetiségi közösség kulturális életéről, a hagyományőrzés szerepéről, valamint az önkormányzat által szervezett programokról és kezdeményezésekről beszélt Selmeci Márta kolléganőmnek.
1: Ivor Andrásné vagyok, a nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 20 éve csinálom ezt társadalom munkában, igen nagy örömmel és lelkesedéssel. A kulturális élettel próbáljuk bevonni a lakosságot, hogy minél tovább érezzék ennek az eredetést, és tudják a hovatartozásukat. Amellett, hogy kulturális rendezvények is vannak, nagyon sok támogatást biztosítunk iskolának, óvodának, nemzetiségi óvodánkon. Iskolában is nemzetiségi tanítás már 9 éve tart, úgyhogy pályázunk, a pályázat alapján táborokat csinálunk, csillagtúrákat, mindenképpen eljuttatjuk őket Szendehelyre és egyéb olyan helyekre, ahol tájházat és egyéb emlékhelyeket meg tudnak tekinteni. Amellett segítünk itt Nagymaroson, létrehoztuk a tájházat 2017-ben a lakosság segítségével, továbbá állandó májusban ma készítettünk itt Nagymaroson, Ulmiskatúja jelen van, és ha tovább megyünk, beköszöntő tábla németül, mindenképpen az egyház közösségben is segítünk, mert például a kápolnánál lévő keresztet, német nyelvi feliratú keresztet természetesen hagyományt is megtartva, újjáépítettük, és sok olyan pályázatot kezelünk, ami arról szól, hogy Nagymaros várost építsük, szépítsük, és ugyanúgy a gyerekeket is be tudjuk vonni ezekbe a gondolatokba és ezekbe a pályázatokba. Az idei évben is német nemzetiségi osztály sikerült támogatni, akik táborba fognak menni, a német nyelvet és a német táncot gyakorolva, megismerik őseinknek a hagyományait. Erről szól a tájház. Nagyon sok program van itt a tájházban, olyan értelemben is, hogy gyakorlatilag látogatók jönnek, osztályok jönnek, fonismereti óra van itt, rajzóra van itt, megismerik Nagymarost. Most például jövő héten Becsésről érkeznek ide, ilyenkor tárlatvezetek, elmondom, hogy végül is miért jött létre ez a tájház, milyen emlékeket őriz, milyen eszközök használata van itt jelen, és nagyon elégedetten távoznak innen. Olyannyira, hogy Nagymarosnak ez a tájháza már hungarikumként jelenik meg külföldi kiadványokban is, eddig 4 kiadványban van benne Nagymaros Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a tájházat működtető egység, amellett, hogy egyetemről és minden helyről is most érkeznek, Budapestről, külföldről. És ami nagyon jól eső érzés, hogy a különböző helyeken, Németország különböző területein kitelepített lakosok visszahozzák ide az unokáikat. És örömmel mutatják, hogy hát így éltek a nagyszüleink, és ez rendkívül megható. Volt olyan most a nyáron, aki elutazott ide autóban 80 évesen, és elhozta az édesanyjának az ágykabátját, és ott is van, itt a tájházban megtekinthető, és amikor jönnek a gyerekek, és akkor elmondom, hogy ez a konyha, és milyen használati eszközök voltak, és amikor elmondom, hogy ott a tiszta szoba, akkor olyan élvezettel, tehát a gyerekek érzik, hogy erre szükség van, és értékelik. És amikor mondom, hogy Sterázsi, akkor jegyzetelnek. És akkor, amikor azt mondom, hogy a sezlon, hogy akkor hazajön az édesapa, és ugye egy kicsit leheveredik a sezlonra, vagy azt mondom, hogy csikókályha, vagy sparhert, vagy kredenc, akkor gyakorlatilag jegyzetelnek itt a tanulók, és ezt följegyzik, és a tanár visszakérdezi a következő eseménynél, hogy akkor mik azok az új szavak, amiket itt tanult, és fáb szavak. És ez nekünk nagyon jó érzés, és reméljük, hogy tovább tudjuk majd vinni a generációról generációra ezt a hagyományt, és ezeket az emlékeket.

0: Ismét a világ színházi életének központjává vált Budapest, a Madács Nemzetközi Színházi Találkozó a világ minden tájáról érkező produkcióknak adott otthont, a különböző kultúrák és nyelvek találkozó helyévé emelve a Nemzeti Színházat. A számos társulat között különleges helyet foglal el a Kanári Paprikás című horvát nyelvű előadás, amelyet magyar és angol felirattal mutattak be. A produkció az Óbuda Békásmegyer Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Horvát Köztársaság határon túli horvátok központi állami hivatalának támogatásával valósult meg. Az előadásban mindkét ország színészei szerepet kapnak, így Karácsonyi Zoltán a Víg Színház állandó tagja, valamint Csárna Krisul. A rendezővel, Feledi Jánossal, Balatinác Renáta beszélgetett. Az interjú végén a színdarabból hallhatnak egy részletet.
1: A Mitten Fesztiválon másodszor fog szerepelni horvát színdarab, horvát nyelven. Mi volt a fő vezérel, hogyan sikerült beválogatni ezt a horvát színdarabot a darabok közé?
2: Hát a Csárnával már 1000 éve dolgozunk együtt, és akkor ő keresett meg, hogy mi lenne, hogyha ezzel a darabbal foglalkoznék, és megrendezném, és nagyon pozitív volt az első olvasatra maga a mű, és ötleteltünk, hogy hol lehetne, vagy kit lehetne megkeresni még színházat, és akkor mivel hogy én több előadásban is játszottam itt régebben a Nemzeti Színházban, és így mondtam, hogy mivel hogy magyar-horvát koprodukció, azért miért nem kérdezzük meg az Attilát, és a Mitten Fesztiválra, hát ha érdemesnek találják az előadást, és ráadásul úgy, hogy premier is, úgyhogy szerintem még izgalmasabb és még különlegesebb, hogy így bekerülhetett és megtiszteltetés, hogy itt vagyunk a Mitten Fesztiválon.
1: Mik voltak a legnagyobb nehézségek?
2: Hát nekem mindenféleképpen a nyelv. Igen, hogy tehát, amikor megtudtam, hogy horvát nyelven szeretnél csinálni, mondtam, hogy jó, csak nekem kell egy magyar szövegkönyv, úgyhogy igazából a nyelvi nehézségek után igazából az egyeztetés volt, ami számomra még ami azt mondom, hogy nehézség, de hát nyilván minden áthidalható, mivel hogy mind a hárman 1000 felé dolgozunk és csinálunk mindenfélét, ezért időben elkezdtük a próbákat, hogy össze tudjuk egyeztetni, és azt gondolom, hogy elég nyitottak voltak a színészek felé, mert hogy ez az első igazán prózai rendezésem, tehát hogy én inkább táncszínházi előadásokat szoktam rendezni, készíteni. Úgyhogy nagyon segítőkészek voltak, nyitottak, és szerintem jó hangulatú próbák voltak.
1: Van-e, illetve lesz-e lehetőségetek megnézni a többi színház előadását, hiszen a világ különböző részeiről érkeznek előadások, és mire jó ez a fesztivál?
2: Igen, én már láttam pénteken egy Rizsakov rendezést, amit a Nemzeti Színház művészeinek készített. Az is ős bemutató volt, premier. Egyrészt azért jó, azt gondolom, ez a fesztivál, mert bekerülni egy nemzetközi színházi vérkeringésbe. Másrészt ugye rengeteg együttes jön, és mindenki azt gondolom, hogy szeretne minél több mindenkit megnézni, és hát nyilván ebből inspirálódunk, táplálkozunk, eszmecseréket folytatunk különböző alkotókkal, szóval egy nagyon jó egy ilyen közegben jelen lenni és részt venni.
1: Hogy látod, a magyar közönséget érdeklik az idegen nyelvű előadások?
2: Én azt gondolom, hogy igen, nyitottak, mert igaz, hogy ugye horvát nyelven lesz ez az előadás, de ugye feliratozva lesz magyar-angolul, de azt gondolom, hogy ennél sokkal többet ér, azt gondolom, hogy a színészek játék, az a fajta emóció, az a fajta színjátszás, ami egyszerűen átjön a nézőknek, még akkor is, hogyha valakinek nyelvi korlátai vannak, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes és nyitott szemmel kell járni bármilyen nyelvű előadásra, azt gondolom.
3: I najpametnije. Meni je trebalo malo tvog svjetla, a tebi malo moje tame.
4: Joj Bože, mislim da je to bilo presudno.
3: To je sklad, ta mješavina suprotnosti. Ja beskrajno pametan, a ti beskrajno vesela.
4: Hvala ti, ljubav, jesem, idemo!
3: Čekaj, samo još dva takva. Vidi, što se tog braka tiče.
4: Tvog braka, Medo, tvog.
3: Dobro, tvog.
4: Ne mog nego tvog, to će biti tvoja, zatim je moj brak, Medo.
3: Dobro, što se braka tiče, ja mislim da mi se priređujemo jedno veliko uzbuđenje, jedan veliki poremećaj, ali bez ikakvog vidljivog razloga.
4: Kakav poremećaj?
3: Vidi, mi se već dugo znamo, sve znamo.
4: Znači, nema poremećaja, Medo.

0: Utolsó riportunkban különleges teljesítményről számolunk be. Évente 4-5000 kilométert fut Árgyalán Krisztián, a kétegyházi román nemzetiségi általános iskola tanára, aki évek óta rendszeres résztvevője a maratoni és a félmaratoni versenyeknek. Miután az elmúlt években már többször lefutotta az Ultra Balatont, idén nem állt rajthoz Közép-Európa leghosszabb futóversenyén. Jelenleg az Ultra Tiszató versenyre készül.
1: Most az Ultra Balatont igazából azért nem futottam, mert ugye iskolai időpontban volt, és nem tudtam az iskolából elmenni, viszont lesz az Ultra Tiszató majd júliusban. Az egy kicsit rövidebb, bár az se olyan nagyon rövid, a 130 kilométer lesz.
2: Ezen a versenyen voltál az elmúlt években?
1: Igen, voltam már, és a Balatonhoz nagyon-nagyon hasonló, szép verseny, annyi, hogy kicsit rövidebb, szorosan a Tiszató partján megy, gyönyörű látvány, nyilván jó társaság, ugye a futók, és ugyanilyen szép verseny, csak picit rövidebb.
2: Készülsz már? Mondtad, említetted, hogy júliusban lesz a verseny.
1: Én erre azt szoktam mondani, hogy én folyamatosan készen állok. Tehát nap mint nap futok, hogyha azt mondják, hogy pár nap múlva lesz egy hosszabb futóverseny, megyek. Úgyhogy fel vagyok készülve, azt lehet mondani.
2: A tanítványok kérdezgetik már, hogy a tanár úr merre, hova készül, milyen versenyre?
1: Igen, szoktunk erről folyamatosan beszélgetni, bár már ők is tudják ezeket az alapversenyeket. Meg nyilván itt a környéken is vannak kisebb félmaratonok, maratonok, ugye ezekre is szoktam menni, de szoktunk ezekről beszélni, persze.
2: Tavaly teljesítetted az Ultra Balaton. Az egy elégtétel a mindennapok munkájáért, amikor egy ilyen szép verseny teljesít a futó?
1: Ez egy ikonikus verseny, és amikor az ember célba ér, az egy ilyen apokaliptikus élmény. Tehát azért több mint 200 kilométert lefutni az egy nagyon nagy élmény, és ilyenkor azt érzi az ember, hogy megéri a befektetett munka.
2: Hogy látod, a futás, meg úgy általában a sport népszerűsége növekszik? Én úgy látom, hogy egyre többen azért megpróbálnak valamilyen mozgásformát végezni.
1: Igen, ugyanígy látom én is, és ez egy nagyon jó dolog. Tehát én mindig azt mondom, például itt a suliba is szoktam futni péntekenként a gyerekekkel, és egyre többen jönnek. Nem a táv a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és egyre többen vannak így szerintem, akik így gondolkodnak, és elindulnak, mozognak.
2: A Tiszató körüli verseny pontosan mikor lesz?
1: Július 4-én reggel lesz a rajt, reggel 7-kor.
2: Ilyenkor már egy nappal előtte ott vannak a versenyzők.
1: Persze mindenképp, hát a szállást ugye elfoglaljuk, előkészítjük a másnapra frissítőket, felkészülünk.
2: Van egy kimondott cél, vagy a verseny teljesítése a lényeg?
1: Nekem mindig a verseny teljesítése. Gondolom, hogy nagyon meleg lesz, ugye július elején, ahogy mondtam, már korábban is voltam, nagyon meleg volt, de célba érni mindig egy nagyon nagy élmény. Ugye a melegben még inkább jól esik célba érni, mert sajnos sokan feladják érthető okokból, amikor ilyen 35-40 fok között van, nem könnyű futni.
2: A hidegbe jobb futni, vagy a melegbe jobb futni? Neked?
1: Én hál' Istennek bírom a meleget. Tehát nekem a meleg jobb, mint a hideg. Annyi, hogy minimális felszerelés van rajtam, és akkor megyek meg. Igazából tehát a tó körül azért van valami hűsítés is. A tóból jön valami hűs levegő, mondjuk az is olyan 35-40 fok körül van, de nekem a meleg jobb, mint a hideg, tehát bírom a meleget.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a nemzetiségünkért díjjal kitüntetett Nedelicki Terézről. Jaksics Iván Grábóczi monostorról készült fotóiról, a nagymarosi sváb hagyományokról, a Kanári paprikás című horvát színdarabról, valamint Árgyalán Krisztián kétegyházi ultrafutóról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

az idegenbe szakadtak. Mihalis Stasinopulos, görög költő verse. Fordította Tandori Dezső. Ott lent a parton, a part kövein, a szigetlányai sírnak sok éve. Sírva várják a szeretőiket, kik elmentek tőlük oly sok-sok éve. Lent a keserves part rideg kövén, ott múlt el üdességük, ifjúságuk. A szeretők hajóznak, és nem is sejtik, ott várja őket ifjúságuk. Hajóznak, s nem sejtik a szeretők, hogy e nők elhervadnak lent a parton, hogy sírnak, szemük fénye megfakul, és öregek lesznek ott lenn a parton. A hajósok csak azt tudják, hogy ők bármi messze mennek, ha visszatérnek, a parton lelige hű szíveket. Így a távolból vissza sose térnek. Így a távolból vissza sose térnek.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 9-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Koár együttest 1997-ben független zenei és kulturális intézményként alapította a libanoni Harut Hachaturian örmény kultúrápoló, aki testvéreivel Sahéval és Nar Hachaturiannal együtt szponzorálta és fenntartotta a Koár együttes tevékenységét és minden koncertjét, tisztelegve néhai apjuk Aram emlékére, és a zenekart anyjuk tiszteletére Koárnak nevezték el.